mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.